에서히라도 교선턴 캐제샤가토 인캇 이사마바드반 파키스탄 페바로 샤바네 코르하스 오이슬루트 오스타얀 키토르투스 베노자 쇼메카 라피타쇼 옥세렌티사누 차차메위라티트 페스타테 아교니 우시로다 쇼세렌토 페바로 샤반탈라라토 파키스탄 오르슈토마인티세트반 리브 오이슬루트 오스타얀오 레쿠 리 콘디 Szionáló kompresszorának felrobbanását követően helyi idő szerint 6:45-kor keletkezett a tűz. A hatóságok közlése szerint a tűz idején az osztályon tartózkodó csecsemő közül egyet sikerült kimenteni, 15-en pedig életüket vesztették. A mentőalakulatok tájékoztatása szerint a tüzet eloltották, és a helyszínen továbbra is hűtési munkálatokat végeznek, emellett vizsgálóbizottságot hozzák létre a tűz keletkezésének kivizsgálására. 7 ember vesztette életét, 9 ember eltűnt abban a tűzben, amely az Oroszország Amur-tartományában épülő Amuri gáz kémiai komplexum építési területén keletkezett. A komplexum sajtószolgálatának nyilatkozata szerint a létesítményben keletkezett a tűz. A kutató mentő alakulatok további 4 kínai állampolgár holttestét találták meg, így a tűz víz áldozatainak száma 7-re nőtt. A kivitelező cégnél dolgozó 9 kínai állampolgár sorsa továbbra is ismeretlen, a kutató-mentő akciók még zajlanak. Az esetet követően 152 ember fordult az egészségügyi intézményekhez, 36 különféle sérülést szenvedett, szemét szállították kórházba.

0: Meg Celsius Jordániában elkövetett törvénytelen telepesek által alkalmazott erőszak miatt. A küldöttség a következőket mondta a meg nem nevezett Izraeli biztonsági tisztségviselőnek, miközben az egész világ ellenünk van, mi minden módon is a legnehezebb körülmények között is megvédjük önöket. A küldöttség hozzátett, a válaszok nem lehet erőszak, fosztogatás és a palesztinok bántalmazására tett kísérlet. Az amerikai küldöttség emellett figyelmeztette Izraelt, hogy komolyan vegyék az amerikai támogatást, miközben engedi ilyen akciók folytatását. Az iráni külügyminisztérium közlése szerint Abbas Arahi iráni külügyminiszter külön telefonbeszélgetést folytatott a Simunir pakisztáni hadsereg főbb tábornagyjával és Mohammed bin Abdurrahman al-Thani kateri külügyminiszterrel, hogy megvitassák a térségi feszültségek enyhítésére irányuló erőfeszítéseket. A kateri külügyminisztérium szerint al-Thani és Arahi áttekintették a legfrissebb fejleményeket, különösen az Omán és Irán közötti tárgyalásokat, egy ideiglenes közös hajózás a folyósó létrehozásáról, a Hormuzi szoroson keresztül, valamint egy közös aknamentési projektről. Donald Trump amerikai elnök egy történelmi jelentőségű nukleáris együttműködési megállapotást nyújtott be a kongresszusnak felülvizsgálatra. A lap egy kormányzati tisztségviselőre hivatkozva arról ír, hogy Trump nem mondott le arról a követeléséről, hogy Szaúd-Arábia rendezze kapcsolatait Izraellel, ami megnehezíti a Riaddal kötendő átfogóbb stratégiai megállapotás véglegesítésére tett erőfeszítéseket. A 30 évre szóló nukleáris megállapotást a Trump vezetés az elmúlt hónapban jelentette be. A megállapotás értelmében amerikai vállalatok fognak központi szerepet játszani Szaúd-Arábia nukleáris infrastruktúrájának fejlesztésében. Kanada bejelentette, hogy az Egyesült Államokból importált több mint 700 termékre 15% és 50% közötti válasz vámot vett ki, ezzel tovább élesítve ki történelmileg szoros szövetséges ország közötti kereskedelmi háborút. Az Ottawa által ketten bejelentett megtorló intézkedés szeptember 8-án lép életbe, ezt az időpontot Mark Carney, miniszterelnök korábban már jelezte, miután Donald Trump amerikának kanadai termékekre kivetett 50%-os vámjai szombaton hatályba léptek. A SpaceX 100 milliárd dolláros a világ legnagyobb űr kikötőjét tervezi felépíteni Louisianában. A SpaceX 100 milliárd dolláros beruházással egy olyan létesítményt épít fel az amerikai Louisiana államban, amely várhatóan a világ legnagyobb űr kikötője lesz a louisianai gazdaságfejlesztési terület ketté nyilatkozata szerint a létesítmény. Vermillion Paris-ben építik fel, és úgy tervezik, hogy évente több ezer rakétaindítást tudjon kiszolgálni. Kedves hallgatóink, a mai hírösszefoglalónkat hallották.
1: Türkiye hangja a világ minden táján mindig önökkel vagyunk.

Ma egy olyan harapnivalóról szeretnénk beszélni, amely évszázadok óta majdnem olyan fontos szerepet tölt be a törökök életében, mint a kenyér. Valójában az éhes emberek, a kevés idővel, valamint a szűk költségvetéssel rendelkezők igazi megmentője. Különösen akkor, amikor éppen felébredünk, ebédszünetet vagy délután hazafelé tartunk. Mi lehetne jobb ennél a péksüteménynél? A Türkiye utcai ízei című műsorunkban továbbra is Anatólia gyorsan elkészíthető, mégis rendkívül ízletes ételét mutatjuk be. A mai menünkön a szimit. Lehet, hogy még soha nem kóstolta meg a szimitet, sőt, talán a nevét sem hallotta korábban, de valószínűleg már láthatta valahol. Először nézzük meg, mi is az a szimit, és hogyan néz ki. A szimét egy kör alakú, általában 15 cm átmérőjű, többnyire szezámmaggal borított péksütemény. Alapanyagai liszt, víz, élesztő és só. Az ország különböző részein kisebb eltérések lehetnek mind a méretében, mind az összetevőkben, ami természetesen az ízére is hatással van. Például az isztambuli szimit valamivel nagyobb és puhább, míg az ankarai szimit kisebb, ropogósabb és sötétebb színű. Ennek oka, hogy a tésztát sütés előtt töllőmelaszba mártják. A melasz adja a szimit jellegzetes színét és különleges ízét. Másik példaként megemlíthetjük Rize és Kastamonu szezám nélküli szimitjeit. Tudták például, hogy Kastamonuban a szezám nélküli változatot kopasz szimitnek nevezik? De vajon honnan származik maga a szimit szó? Mikor és hogyan jelent meg? Ezekre a kérdésekre nem könnyű egyértelmű választ adni. A szó eredetéről több elmélet is létezik. Egyes források szerint a szimit a görög szemidálisz, azaz búzadara, vagy zimites élesztős kenyér szavakból ered. Más vélemények szerint az arab szabint finomra őrölt liszt vagy daraszóra vezethető vissza, amely pedig az arámi szír szamida szóból származik. Sőt, vannak, akik szerint még ennél is régebbre nyúlik vissza, és az akád szamidu szóval hozzá kapcsolatba, amely az őről négéből származik. Ebben a kérdésben kevés a biztos információ. Az írásos források többsége az 1453 utáni időszakból, vagyis Konstantinápoly oszmán meghódítását követően maradt fenn. Abban az időben az oszmán birodalom udvarában már használták a szimit szót, de a mai szezámos gyűrű alakú péksütemény még nem létezett. Akkoriban a szimit szó finom lisztet jelentett. A palota lisztraktárait szimit hánénak nevezték. A liszteloztásért felelős szemét szimit csibasinak, a palota végségei pedig szultáni sütőnek nevezték. A mai szimithez hasonló, gyűrű alakú, finom lisztből készült kenyérféle először 1592-ben jelent meg az írásos feljegyzésekben, Üsküdar város részében, Szimidi Halka néven. Az akkori szimitek nagyobbak és nehezebbek voltak a maiaknál. A 18. század második felétől a halka, gyűrű megnevezés fokozatosan eltűnt a használatból. A 19. századból származó, különösen külföldi utazók által készített festményeken, pedig már a maihoz hasonló mozgó szimitárusokat láthatunk. Sietve indulunk el otthonról. Oda kell érnünk a munkába, vagy az iskolába, és nagyon éhesek vagyunk. Mindannyian ismerjük ezt a helyzetet. Ilyenkor különösen jól esik valami gyors és laktató falat. A szimit pontosan ezeknek a pillanatoknak a hőse. A forgalmas utcákon, lakónegyedekben, piros lámpánál várakozva, vagy éppen buszhoz, kompra vagy metróhoz sietve, biztosan láthattunk már árusokat, akik hangosan azt kiáltják. Szimit csie, szimit csie! A szimiteket vagy a fejükön hordott tálcákon, vagy körülbelül 2 méter magas, üveges mozgó kocsikban kínálják. Természetesen nem szabad megfeledkeznünk az útmenti pékségekből áradó friss szimit illatáról sem, ha lehetősége nyílik közvetlenül a pékségbe vásárolni. Figyelje meg, milyen ügyesen és gyorsan formázzák a pékek a tésztát. Először únyi vastagságú rudakká nyújtják, majd összesodorják, és gyűrű alakúra formázzák. Ezután hígított melaszba mártják, szezámmagba forgatják. Végül a kemencébe kerül. Majd elérkezik a várva várt pillanat. Az első harapás, egy kívül ropogós, belül puha, illatos, még meleg szimitből. Mellé tökéletesen illik egy pohár ajrán, vagy egy frissen főzött török tea. Jó étvágyat kívánunk! Még egy apró figyelmeztetés. Miután megették a szimitet, ne felejtsék el ellenőrizni a fogaikat és a szájuk szélét. Könnyen lehet, hogy ott maradt néhány szezámmag. Türkiye utcai ízei.